kulturális fejlesztések mellett a kulturális intézmények közösen dolgoztak azon, hogy élőbbé tegyék a negyedet. Mára minden intézmény a saját profilján túlmutató feladatokkal is hozzájárul ahhoz, hogy Munkácsi brand a mindennapokban is jelen legyen. Ennek csúcspontjai a gyermeknap, a múzeumok éjszakája és a Mihály naphoz kötődő fesztivál. A városvezető kiemelt, hogy a programok egyik fő célja Munkácsi Mihály életművének és Békés Csabához fűződő kötődésének szériuskerű bemutatása, valamint egy olyan élményhelyszín kialakítása, ahol a látogatók több ponton kapcsolódhatnak a festő óriás életéhez. Mihály nap környékén korábban is szerveztek eseményeket, ehhez társult az a többlet, hogy tematikus hétvégét alakította ki Munkácsi nevéhez kötve. Az intézmények idén is kilépnek komfortzónáikból és meglepő kreatív programokkal készülnek. Ennek köszönhetően már harmadik éve alakul ki gazdag, sokszínű kavalkád. A múzeum, a könyvtár, az emlékház, a színház, a bábszínház és az önkormányzat rendszeresen egyeztetnek, hogy a kiemelt események egymást erősítsék, akár egymásra épüljenek. A fesztivál egyszerre több helyszínen zajlik, de úgy állították össze a programokat, hogy a közönség könnyen átérjen egyik helyszínről a másikra. A kikiáltók minden esemény végén jelzik, hogy hol folytatódik a fesztivál. Idén is lesz vízilampionos felvonulás az élővíz csatornán, a lámpákat az emlékházban készíthetik el az érdeklődők. Jelentkezik a Psi Art festőmaraton, a Csaba Gyöngye pedig Bohém Parkot alakít ki a Kisligetben raklapbútorokkal és fényekkel. A Csak terasz is ide költözik akusztikus minikoncertekkel, gyermekjogával és kutyás bemutatóval. A könyvtár előadással, könyvbörzével, konferenciával, fegyverbemutatóval, könyvbemutatóval, helyismereti sétával és kézműves foglalkozásokkal készül. A múzeum bemutatja új szerzeményeit, tematikus foglalkozásokat tart, és kuriózumként lesz látható egy alkotás 155 000 darab legóból kirakva. A bábszínház játékokkal, előadással, kulisszajárással, a színház képzelet színházi produkcióval várja a közönséget. Lesz hidi koncert, fényjáték a múzeum és a bábszínház homlokzatán. A péntek és szombatesti nagy koncertek pedig megkoronázzák a fesztivált. A szervezők szerint érdemes lesz ezen a két napon is a Munkácsi negyedet választani. Egy békéscsabai lakótelepről kötöttek el egy autót azok a fiatalok, akik szombat éjszakai furikázással akarták eltölteni az időt. A kocsit nem zárták le, a sluszkulcs is a gyújtás kapcsolóban maradt. A társaság több kört tett a városban és a környéken, később egy harmadik fiatal is csatlakozott hozzájuk. Mindhárman vezettek, a két 18 évesnek nincs jogosítványa, 27 éves társukat pedig eltiltották vezetéstől. Az autó eltűnését vasárnap reggel 6:30 jelentették be, a rendőrök pedig azonnal keresni kezdték. A dobozi körzeti megbízottak 13 óra előtt a főutcán vették észre a járművet és intézkedtek. A kocsiban fehér kristályos anyagot és kerekpipát találtak, két fiatal pedig kábítószert fogyasztott. A békéscsabai rendőrkapitányságon jármű önkényes elvétele, kábítószer birtoklása, járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmények, valamint engedély nélküli vezetés miatt indult eljárás. A 27 éves férfit őrizetbe vették. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a leállított autókat mindig zárni kell, és a sluszkulcsot sem szabad benne hagyni. A fiatalok a kihallgatáson azt mondták, pontosan tudták, hol vannak olyan autók a városban, amelyeket a tulajdonosok rendszeresen nem zárnak le.

0: Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata árverésen értékesíti a Mezőmegyer főutcájában található 119/66/2-es helyrajzi számú építési telket. A városrész Békés Csaba északi részén mintegy 3 kilométerre fekszik a törzs területtől, a telek pedig a Belés külterület határán családi házas övezetben helyezkedik el. Több irányból aszfalt úton közelíthető meg, a parkolás pedig az ingatlanon belül és közterületen is megoldott. A közlekedési adottságokat erősíti, hogy a közelben halad 44-es elkerülő szakasza, amely kapcsolatot biztosít az M44-es gyorsforgalmi úthoz és a 47-es főúthoz is. A környék teljes közmű ellátottsággal rendelkezik, a telek szennyvízcsatorna hálózatra már rákötött, a többi közmű az ingatlan előtt elérhető. Az árverés a város vagyonrendelete és az áfa törvény előírásai szerint zajlik. Licitálni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet, a meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen az vett részt, aki a bruttó kikiáltásjár 10%-át letéti díjként átutalja az önkormányzat MBH banknál vezetett számlájára október 14-ig. A letét a nyertes ajánlattevőnél a vételárba beszámít, a többieknek visszautalják. A licit lépcső a bruttó indulár legalább 3%-a. Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül kell megkötni, a vételárat pedig a szerződés aláírásától számított 30 napon belül kell megfizetni. A határidők elmulasztása esetén a vevő elveszíti a letétet, az eladó pedig elállhat a szerződéstől. Az építési telek nem adómentes, a kikiáltásjár tartalmazza az áfát. Az árverésről a város hivatalos honlapján is tájékoztatják az érdeklődőket, további információkat pedig a hivatal stratégiai fejlesztési osztálya ad a 66-os körzet 886-511-es telefonszámon. Halálos közúti baleset okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt kezdeményezte a gyulai járási ügyészség a 22 éves büntetlen előéletű békési férfi letartóztatását, aki péntek este Békés külterületén gázolt halálra két kerékpárost, majd megállás nélkül elhagyta a helyszínt. A Békés megyei főügyészség kedden reggel arról adott tájékoztatást, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi szeptember 11-én a 4644-es úton Morony felől Békés irányába autózott, haladása közben pedig elütötte azt a két kerékpárost, akik előtt az úttest jobb oldalán egymás mögött közlekedtek. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfi pedig még aznap este kórházba szállítását követően hunyt el. Az esetről korábban már beszámoltunk. A baleset után a gyanúsított megállás nélkül továbbhajtott, majd járműve adottságait kihasználva kerülő úton, földutakon, a sötétben a gépkocsi világítását lekapcsolva rejtőzködve ment haza. Az ügyészség szerint a kényszerintézkedés elrendelését indokolta a várható büntetés súlya, valamint az, hogy a férfi a helyszínt elhagyta, így fennállt a szökés és az elrejtőzés veszélye. Attól is tartani lehetett, hogy még aki nem hallgatott tanúkat jogellenesen befolyásolná vagy megfélemlíteni, ezzel veszélyeztetve a bizonyítást. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. Sarkadon hamarosan újabb beruházás kezdődhet el a szociális városrehabilitáció keretében. A program több elemből áll, útépítések, útfelújítások mellett szociális bérlakások építése is szerepel benne, amire a városvezetés szerint jelentős igény mutatkozik. Az önkormányzat még 2024 végén nyert el bruttó 187 millió forintot a fejlesztésre. A beruházás célja, hogy a szegregált területeken élők életkörülményei javuljanak és mérséklődjenek a társadalmi különbségek. A projekt akció területeit a KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján határozták meg. A fejlesztések elindítása közel került a megvalósításhoz. A képviselőtestület legutóbbi rendkívüli ülésén döntött a nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról. Ha az eredményes lesz, kiválaszthatják a kivitelezőt, és szerződést köthetnek vele a beruházás elemeinek megvalósítására, ismertette dr. Mokán István polgármester, majd részletezte a tervezett munkákat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Fokozott hatósági jelenlét a Békés-Csabai vasútállomás környékén. Változások a rendelési helyszíneken a Békési Gyógyászati Központ felújítása miatt. Az M44-es jövője ismét napirenden a parlamentben. Indul a 28. szarvasi szilvanapok, háromnapos őszi gasztroforgatag a Körösök szívében. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán fokozott jelenléttel és határozott fellépéssel reagálnak a romló közbiztonságról szóló lakossági jelzésekre. Bodóczi István országgyűlési képviselő a kormányhivatallal, a rendőrséggel és több társszervvel is egyeztetett, miután egy nyílt levélben hívták fel rá a figyelmét a vasútállomás környékén tapasztalható problémákra. A hatóságok ennek nyomán kiemelten ellenőrzik majd a pályaudvar térségét, a Kazinczy utcát és a Csaba centert. A közösségi médiában egy névtelen bejegyzés hívta fel a figyelmet arra, hogy a Békés Csabai vasútállomás környékén romlik a közbiztonság. A hozzászóló a szóbeszédre hivatkozva azt írta, előfordul, hogy fiatal lányokat és tinédzsereket zaklatnak, követnek vagy szólítanak le, ezért szerinte indokolt a helyzet vizsgálata. A bejegyzést lényegében nyílt levélként fogalmazta meg, címzetként Bodóczi Istvánt jelölve meg. A képviselő elmondta, hogy bár egyetlen bejelentésről volt szó, azt is komolyan kell venni. A következő napokban egyeztetett a kormányhivatallal, rendőrséggel, jegyzővel, a közterületfelügyelettel és a polgárőrséggel, és minden érintett szervet tájékoztatott a jelzésről. A visszajelzések szerint az elmúlt időszakban nem történt kirívó eset, így hangsúlyozta, nincs ok pánikkeltésre. Az egyeztetések eredményeként rövid távú intézkedésként fokozzák a hatósági jelenlétet a vasútállomásnál, a Kazinczy utcában, a volt Arizona Disco és a Dohánybolt környékén, valamint a Csaba centernél. Szükség esetén intézkednek is. Bodóczi István szerint a tárgyalások eredményesek voltak, minden résztvevő együttműködőnek bizonyult. A képviselő arról is beszélt, hogy egyeztetett a Kazinczy és az Őr utca sarkán lévő terek tulajdonosával, ahol egykor az Arizona Disco működött. A területen társasház építését tervezik, jelenleg az engedélyeztetés és tervezés zajlik. A tulajdonos nyitott arra, hogy a jelenlegi leromlott állapotú épületeket, amelyek a beszámolók szerint hajléktalannak adnak menedéket, még az idei évben elbontsák. A nyár lezárulta után sem csendesedik el Békés vármegye. Szeptember 11 és 13 között ismét benépesül Szarvas, ahol megrendezik Délkelet Magyarország egyik legnépszerűbb, ízekben gazdag őszi gasztrokulturális eseményét, a 28. szarvasi szilvanapokat. A háromnapos fesztivál a hagyományokra, a szilvás finomságokra, a kézműves italokra és a ritkán látható lendületes koncertprogramokra épül, családoknak és kikapcsolódni vágyóknak egyaránt. A rendezvény középpontjában idén is a szarvasi tájfajta szilva és annak sokféle feldolgozása áll. A látogatók mindenütt rézüstökben fővő szilvalekvár illatával találkozhatnak, és bőséges kínálat várja őket frissen sült szilvás gombócból, fánkból, ropogós lepényekből és termelői mézekből. A gasztronómia kedvelőit minősített szilvapálinkák, kézműves szilvás sörök fogadják, a sütnivágyók pedig a szarvas kedvenc szilvás sütije recept versenyen mérhetik össze tudásukat három kategóriában: hagyományőrző, modern és egészségmegőrző. A fesztivál egyik meghatározó emelő eseménye a termés áldás, amelyet szeptember 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor tartanak a szarvasi evangélikus ótemplomban. A szívás ízek mellé idén is gazdag zenei és színpadi program társul három helyszínen, az egyik a Várkert színpad, a pénteki nyitónapon a felvonulás és a Tessedik Tánc együttes után Kozombolis adja majd meg az alaphangulatot, az estét pedig a Leander Kills zárja. Szombaton Takács Nikolasz, Komonyi Zsuzsi és Marzs lép a színpadra, vasárnap pedig fél ötkor a legendás Kartágó adja a fesztivál fináliát. A park színpadon táncházak, ajlóvik bemutatók és iskolai műsorok mellett a legkisebbeket Disney Disco, Kalapjakab és a Hadbrencs Duo szórakoztatja. A Graminárium Zebra Klubnál az éjszakai bulik helyszínén pénteken a Crazy Little Queen Tribute Band, szombaton pedig az Ozzy és a Move Beats gondoskodik a hajnalig tartó ritmusról. A fesztivál terület igazi élményparkká alakul, óriás buborékshow, vidámpark, mesefigurák, ledes tűzshow, valamint cukorágyú is várja a gyerekeket és családokat.

0: A Békési Gyógyászati Központ és gyógyfürdő folyamatban lévő belső felújításáról dr. Bocskai Árpád igazgató tájékoztatta a lakosságot és a betegeket. Közölte, hogy az intézmény József Attila utca felőli baloldali része átmenetileg lezárásra került, ezért több rendelés ideiglenesen más helyszínen működik. Az igazgató elmondta, hogy az emeleten és a földszinten a felújított részekben meghatározott szakrendelések fogadják a betegeket, míg a gyermekorvosi rendelés a felújított földszinti épület részben érhető el. A tájékozódást az épületben működő betegirányító központ munkatársai segítik. A lift továbbra is használható elsősorban betegszállításhoz, sürgősségi ellátáshoz és mozgásukban korlátozott személyek számára. A felújítás befejezéséig a neurológiai szakrendelés a Vásárszél utcai telephelyen marad, a házi orvosi és gyermekorvosi rendeléseket pedig továbbra is a Hőző utca 4 szám alatt látják el. A fürdőépületében változatlanul működik az urológiai szakrendelés és a laboratórium. A hétfői parlamenti ülésen ismét előkerült Békés vármegye egyik legfontosabb közlekedésfejlesztési ügye, az M44-es gyorsforgalmi út sorsa. Dr. Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője interpellációban kérdezte a fejlesztés állásáról a közlekedési és beruházási minisztert, Vitézi Dávidot. A képviselő felidézte, hogy az M44-es építése 2016-ban indult, és már a Magyarország egyik legfontosabb kelet-nyugat irányú gyorsforgalmi útjává vált. Elmondása szerint a beruházás jelentősen javította Bács-Kiskun, Jász-Nagykun és Békés vármegye lakóinak életminőségét, és bekapcsolta a térséget az ország gazdasági és közlekedési vérkeringésébe. Egyben emlékeztetett arra is, hogy a korábbi kormány 2011-ben döntött arról, hogy minden megyei jogú várost gyorsforgalmi úttal tesz elérhetővé. Azóta Szolnok, Salgó-Tarján, Eger, Kaposvár, Sopron és Békés Csaba is bekerült ebbe a hálózatba, Zalaegerszeg pedig fogalmazott már az új kormány döntésén múlik. Kiemelte, hogy az M44-es vonzás körzetében 120-5000 fő alatti település található, amelyek mind nyertesei a fejlesztésnek. A vállalkozások logisztikai tervezése egyszerűbbé vált, a régió lakói pedig könnyebben érik el az ország bármely pontját. Csökkent a közlekedési terhelés, a környezeti ártalom, hiszen a gyorsforgalmi út elkerüli ezeket a településeket. Hozzátette, hogy bíznak abban, hogy a beruházás további befektetőket is vonz a térségbe. Első példaként a Vulcan Shield beruházást említette, amely Békés Csabán építi fel első európai üzemét 2500 munkahely létrehozásával. A képviselő hangsúlyozta, hogy nem csak a befektető, hanem a gazdák és ipari üzemek számára is kulcsfontosságú a hiányzó 43 kilométeres szakasz megépítése, amely Békés Csabának csomóponti szerepet adna. Úgy vélekedett, hogy ha az M44-es nem ér el egészen a határig, újabb lehetőségek és idő veszhet el. Arra volt kíváncsi, mikor indulhat vagy folytatódhat a beruházás. Vitézi Dávid miniszter válaszában közölte, hogy jelenleg is zajlik az M44-eshez kapcsolódó kecskeméti csomópont építése. Kedden több helyszínen is szirénázó rendőrautókra figyelhettek fel Békés Csabán. A rendőrség tájékoztatása szerint egy fiatal férfi menekült az egyenruhások elől, akit végül sikerült elfogniuk. A városban tapasztalható a szokásosnál jóval nagyobb rendőri jelenlét miatt, azt megkeresték a hatóságokat, hogy kiderüljön, milyen intézkedés zajlott. A rendőrség közölte, hogy a fiatal férfi korábban egy lezáratlanul hagyott autót vitt el, ezért büntető eljárás van folyamatban ellene. Az intézkedésbe több rendőri egység is bekapcsolódott, ez magyarázta a város különböző pontjain feltűnő szirénázó járműveket. A férfit rövid időn belül elfogták, a rendőrség megköszönte a járókelők közreműködését, akik segítségükkel támogatták az intézkedést.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyát, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szó-szót követett, majd most itt vagyunk.
2: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
3: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat a szülőktől, a barátoktól, lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mint a kötődő nevelés nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet. Hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legesleg kényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett, és mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így innentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
2: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
3: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
2: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
3: Abszolút, igen.
2: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
3: Abszolút.
2: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban. Milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a lesz készen nevelőszülők csoportját, az UFO szülőket.
3: Igen.
2: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban?
3: Hosszú lesz a lista, készülj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mint értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem, a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthonszüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembe jött velem, egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebbi gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbenézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
2: Mindenképp.
3: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a babahordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor vigasztalhatatlanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van-e, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani? Na, ilyenkor óriási George Joker a hordozás, számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
2: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
3: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy-egy infó, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszerén nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összejönni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amivel aztán járhatunk gyógytornászhoz vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és minden mellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
2: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötési módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
3: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép ráadásul gyönyörű szemegyönyörköttető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Rádió.
1: Halljuk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogyha egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami egy veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosiperusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdő csomagot is, amit akár egy teszt csomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget tálod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánk babák, húsis babák, kicsit tömsibb babága, vannak akiknél nagy a combi húsi, tehát ezt, ugye láthatunk, minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinálok, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre, és ezekkel a teszt csomagokkal nagyon szuperül ki is tudod próbálni, hogy a te gyermekednél mi az, ami beválik, és utána abból tudsz majd beszerezni, és képzeld el, hogy nagyon jó használt mosipelusos fórumok is léteznek.
1: Ha már ahonnan, az írulés szóba került.
2: Így van, ahonnan be tudsz szerezni akár olyan mosipelusokat, nyilván itt az állapotát figyelembe kell venni, de azért itt jellemzően olyan anyukák vannak, akik örömüket lelik abban, hogy rendben is tisztán tarthatják ezeket a kis pelusokat, és úgy is adják tovább, hogy az másnak is örömet jelentsen. És úgy is kapod meg ezt a kis használt mosipelust, hogy jaj, nagyon szuper, tök jó, ráadásul egyébként képzeld, hogy ezeket a mosipelusokat is be kell egy picit járatni, hogy a nedv szívásuk is jól kialakuljon, ezért jó pármosás rámegy eleinte, és itt már ez is megvan oldva.
1: A beavatás,
2: mondhatjuk így is. Mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosipelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
2: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosipelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre, se ázni, se semmi, vagy hogy rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki. Illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosipelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahol kevesebb féle, mindenkinek ugye a saját szája ez szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka, biztosra mentünk, hogyha nem tudhatjuk, besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barátoknak adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
2: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerül természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos pluszfaktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
2: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit. Ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
2: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tej folyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellet használni, amennyire megkapja az ingerlés az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
2: Biztos vagyok abban, hogy ebben édesanyja és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor, így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanyja válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
2: Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni
2: így
1: kell.
2: Van,
1: és olyankor megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülőtársak, vagy a gondviselők, akik még bekapcsolódnak a buliba. Értem.
0: Mi az az ECG-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Jöhet a következő lépés.
3: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelushoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
2: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
3: Abszolút.
2: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, már mint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECZ-t. Ezt meg lehet oldani?
3: Nem csak a teljes idős ECZ működik. Az ECZ az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar szokások között nem igazán ismert ez a szokás, hogy
2: ez... Teljesen new wave, tehát ez pár éve kígyózott be a köztudatban.
3: Igen, tehát ez abszolút egy újdonságnak számító dolog, holott 75 országban ez a csecsemőgondozásnak szerves része és teljesen magától értetődő folyamata. Ilyenkor annyi történik, hogy igyekszünk megfigyelni a gyermeket, hogy mik azok a kis jelek, amik rá jellemzőek akkor, amikor ő már nagyon annál a pontnál tart, hogy neki pisilnie vagy kakilnia kell, és ezek nagyon konkrétan és jól beazonosítható jelek egyébként, elképesztő, és amikor ezekre a jelekre ráismerünk, akkor lebontjuk róla a pelust, és egy arra megfelelő kis edény fölé, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bilide, mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örök életre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak. Van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz. Nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor a fölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak. Nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisak a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepelt. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút kivazára, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára. A
2: természetessége.
3: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guggoló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet veszünk föl, és itt sokkal könnyebb az ürítés, akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén. És képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ECZ-ünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk. És akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül ugye több ilyen kört, hogy fel kell a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szüksége arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon. Aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelenka egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
2: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
3: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy teszem a Billy fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi.
2: És gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát, nálunk ez az ECG-zés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
3: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecseréled, helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
2: De én azt tanultam, hogy a szobatisztulási folyamatnak ugye agyihírési folyamata is van, tehát hogy a gyermek mentálisan és lelkileg és minden, hogy is megérik arra a feladatra, hogy egyszer csak szobatiszta legyen. És azért hallgatlak megdöbbenve, mert hogy ezt ugye sokkal későbbre datáljuk, tehát
3: abszolút.
2: A jelenlegi felfogás szerint ott tart a dolog, hogy 2-5 éves kor közé tesszük a szobatisztulási folyamat mentális érését, ezzel pedig most azt hallom tőled, hogy akár 4 hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni.
3: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van 2 olyan barátnőm, akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemő gondozási mód, de ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt, és nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondani kis országnak, és mégis ez működik.
2: Lenyűgöző.
3: Igen, igen. Hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák mindig. Mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
2: Hamarosan folytatjuk magazin műsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Szóval eddig beszéltünk az igényszerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondd meg, hogy emeli, befér bármi.
3: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
2: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei megfelelően számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, kapcsolódásotokat támogatja a kisbabával?
3: Nagyon jó kifejezést használtál. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézzük a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért, mert pisilni akarnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
2: És ez nem ugyanaz.
3: Ez nem ugyanaz, nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
2: A minták
3: beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
2: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
3: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkora szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, stb., de egy szerint határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család, viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is maradj csöndben. Tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt. És ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
2: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
3: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi önazonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy ecézzek? Van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy szoptassak? Igen. És így tovább, ez minden egyes témakörnél felmerülhet, és hogyha erre megfelelő figyelmet fordítunk, akár terápiás jelleggel, akkor ez viszont el tud vezetni oda, hogy magabiztosak leszünk a döntéseink kapcsán, és így az információs szűrésünk is egy más szintre tud kapcsolni.
2: Tehát nem kell mindent egyszerre bevezetni, hanem ami először szimpatikus és megragadja a figyelmünket, azzal érdemes elkezdeni, és hallgatva az ösztöneinkre elindulni az úton.
3: Így van, abszolút. Tehát nálunk is még van egy témakörünk is, képzeld, ami még nem is került terítékre, amik később jöttek be a képbe, és teljesen jól működött. Tehát, például képzeld, ilyen volt a babai elbeszéd, ezt a kommunikációs formát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon, aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete, nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást, szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
2: Nagyon izgalmasan hangzanak ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem múlik.
3: Benne vagyok.
2: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig, annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mint hogyha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, akkor az eci időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermeket.
3: Igényszerinti szoptatás, illetve igényszerinti tápszeres táplálás szint úgy.
2: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása, vagy egy továbbvitele a kötődő nevelés, a szükségleteket kielégítő alapkövének?
3: Teljesen, teljes mértékben. Tehát ugye egymás mellett is remekül működnek, ugyanakkor, amikor már kikopnak ezek a jellegű kötődési formák, akkor ott van a kapcsolódó nevelés. És képzeld el, hogy ez egy egész életen átvihető dolog.
2: És sosem késő elkezdeni?
3: Sosem. Hát bátran vágjon bele bárki, akármilyen korú a gyermeke, ha már 10 éves, akkor is nyugodtan.
2: Andi, nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
3: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: Nagyon sok izgalmas dologról számoltál be. Én azt kívánom, hogy az ösztöneit kísérjenek továbbra is az anyaságodban, és szerintem hallunk még belőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy megjelentél nálunk.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Hűtlenkezelés gyanúja miatt feljelentést tett a külügyminisztérium, Szijjártó Péter korábbi miniszter és a tárca előző felső vezetésének külföldi útjai miatt. Orbán Anita tárcavezető közlése szerint 2022 óta a szabályzatot megsértve, a takarékossági elveket figyelmen kívül hagyva rutinszerűvé vált a magán- és honvédségi különgépek bérlése. A vizsgálat alapján a különgépes utazások 4 milliárd forintos plusz költséget okoztak a költségvetésnek ahhoz képest, mintha menetrend szerinti járatokkal utaztak volna. Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, az intézmény pedig ideiglenesen bezárt. Jelentette be Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a múzeum a kiállítás tartalmi átvilágításáig és a jogi feltételek tisztázásáig zárva tart. Az intézmény még az idei évben újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. Megkezdte munkáját Rózsán és Hát Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A több mint 25 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakember célja, hogy a jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé tegye a kötelezettségek teljesítését. Az adóhatóság az átlátható és kiszámítható működés mellett továbbra is határozottan és következetesen lép fel az adóelkerüléssel és a csalásokkal szemben. 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata a Budapesti Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán. A közönség szavazatai alapján idén Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc, Máté Gábor, Pászti Júlia, Rozsos István, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris kapta meg az elismerést. Szinetár Miklós, a kuratórium elnöke kiemelte, a 30 éve alapított díj nagyszerűségét az adja, hogy a kitüntetettek rendkívül büszkék a közönség szeretetére.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, már bizony 6 óra is elmúlt, szeptember 16. napján, hát nem akármilyen csütörtökbe vágunk bele. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, maradok és hozom a jó zenéket egészen délelőtt 9-ig. You got it!

reggelt itt a Start Rádió szeptember 16. napjára ébredhet, ami mit ad Isten, bizony-bizony egy szerdára esett. Ma ünnepelnek az Editek, őket innen is köszöntjük, de rajtuk kívül nagyon sokan köszönhetőek még a teljesség igénye nélkül, az Ambrusok, a Cipriánok, a Ditták és az Eufémiák is. Reggeli Start!

0: Jó reggelt kívánok! Ön most is a Start Rádiót hallgatja. Szeptember 16-a van az Editek névnapja, őket köszöntjük, és persze nem felejtkezünk el a születésnaposokról sem. Akik egy napon születtek, Szent Györgyi Albert Nobel-díjas orvos és kutatóval, a C-vitamin felfedezőjével. Ezzel a napon született Mihail Kutuzov, orosz tábornok, aki legyőzte Napóleon seregét, Sükei Károly költő, újságíró, de beszélhetnénk Korda Sándor, magyar származású brit filmrendezőről is.
1: Sok a szere! Sok a szere! És még több!
2: Start Rádió!

0: Itt a Start Rádió, útközben például a munkahely felé, vagy éppen az ébredezések kellős közepén is. Szép szerda reggelt kívánok is szeptember 16. napi alkalmából. Lassan megindul a munka, nálunk megindulnak a hírek, információk, és persze a következő órában is rengeteg érdekesség.
1: Reggeli Start, Music Lab.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 105 milliárd forintos túlárazás.

0: Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közlése szerint az előző kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek adta volna át a szakaszt 149 milliárd forintért, miközben az eddigi üzemeltető 44 milliárdért vállalja a munkát 11 évre. A minisztérium átadta a bizonyítékhoz szolgáló dokumentumokat az ügyészségnek, míg a Fidesz tagadja, hogy döntés született volna a koncesszió átadásáról. Kiáll a munkavállalói mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, és visszautasítja a dolgozói térő fenyegetéseket. Unger Anna, a szervezet elnöke hangsúlyozta, ha konkrét megfélemlítés éri a munkatársakat, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A nyilatkozat előzménye, hogy Orbán Viktor és Tuzson Bence felelősségre vonással és az adatok nyilvánosságra hozatalával fenyegetőzött, amire válaszul Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy a hivatalos személy elleni erőszak szabadságvesztéssel büntetendő. Komolytalannak nevezte a Fidesz frakció Orbán Anita külügyminiszter feljelentését, amelyet Szijjártó Péter korábbi repülőgép használatai miatt tett. A képviselőcsoport szerint a külügyminiszteri utazások mindenben megfeleltek a kormányrendeletnek, és a külpolitikát példás hatékonysággal szervezték. Márkizai Péter és a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson el fog indulni a jövőben. A hódmezővásárhelyi polgármester bejelentette, hogy pártja a 2029-es Európa Parlamenti és a 2030-as országgyűlési választásokon is megméretteti magát. Bár a Tisza kormány támogatójának tartja magát, a politikus hangsúlyozta, a Fidesz leváltása mellett a fideszes módszereket is meg kell szüntetni az országban.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, mert mi sok zenét és most még többet játszunk. Elmúlt már 7 óra, a hét középső munkanapja lassacskán megindul. Egyre többen az utakon, szóval kitartást kívánok és jó utat mindenkinek.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió. Reklám.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet!
6: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: Dramatológia, Gyula.
9: Dramatológia, Gyula.
8: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
10: 40, 50, egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Három napos nyitási tévé és monitor raktár kisöprés szeptember 17-18-19-én a Vidia udvarban. Műszaki diszkont a Vidiából vitt haza.
11: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
12: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
13: Internetix.
12: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
13: Internetix.
12: Díjmentes bekötés.
13: Internetix.
12: Legmodernebb optikai hálózat.
13: Internetix.
12: Megbízható, elérhető, korlátlan.
13: Internetix.
12: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
13: Internetix.
12: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma a túlnyomóan derült napos száraz idő várható, a déli szél időnként megérénkül. A legmelegebb órákban 27 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart. Music Latte.

0: Ez a Start Rádió, jó reggelt kívánok, és ameddig például az autóban ülnek, úton a munkahely irányába, hozok némi gondolkodni valót, ugyanis megfizethető lakhatásról szóló uniós jogszabályokra tett javaslatot még a hó elején az Európai Bizottság, mert hogy azért Európában a lakhatási válság elkezdte felütni a fejét. A tervezett közös keretet biztosítana a tagállamoknak, önkormányzatoknak, miközben a lakáspolitikai döntések továbbra is helyi kézben maradnának. Lehetne korlátozni a rövid távú lakáskiadást, stb.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Sok a szene,
1: sok a
2: szene,
1: még több.
2: Start Rádió.

0: reggelt, ez itt a Start Rádió. Szeptember 16-a van. Ezen a napon 1437-ben az erdélyi magyar nemesek, a székelyek és a szászok Védis-Dac szövetséget kötöttek. Ez volt az első uniója Erdélyben a három nemzetnek. Ezen a napon 1662-ben Flamsteed csillagász elsőként figyelt meg tudományos módszerekkel napfogyatkozást. Ezen a napon 1908-ban William Crapo Durant megalapította a General Motors-t.
1: Reggel is tart! Music latte! Finoman ébreszt! Start Rádió!

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Sok zenét és most még többet játszunk. Kitartást a már dolgozóknak, jó utat az úton lévőknek. 8 óra után majd hozom aktualitásainkat, érdekességeinket, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni. Addig is szólnak a zenék, Csabán a Starton.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: 8 óra után is a Start Rádiót hallgatja. Jó reggelt, jó napindítást kívánok! Szerda van, méghozzá szeptember 16-a. A szeptembernek a második fele is legalábbis matematikailag már biztos, hogy elkezdődött. Nálunk pedig hasznos információk jönnek ebben a 60 percben is. In the place to be, this one's for the electric generation. Introducing the ultimate sound. This track's called We

turn, gonna rock the place.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet!
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem mond, sokat. És még több.
8: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió. Sokan a rossz alvást a matracra vagy a zajokra fogják, pedig bizony van egy kevésbé nyilvánvaló tényező is, a hálószoba hőmérséklete. A testünk belső órája szorosan összefügg a hőmérséklet természetes ingadozásával. Alváskutatók szerint a pihentető alváshoz a legtöbb felnőtt számára nagyjából 16-20 fok között van az ideális hőmérséklet. A szervezetnek biológiailag erre van szüksége ahhoz, hogy könnyebben átkapcsoljon alvó üzemmódba, és elinduljon a melatonin termelés. Mit tehetünk még? Mindjárt mesélek róla.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte. Music Latte.

0: Ez a Start Rádió. Meséltem arról, hogy nagyjából 16-20 fok legyen a hálószobában, hogy jól tudjunk aludni. Ha a szoba túl meleg, a testünk nem tudja leadni a hőt, ami nehezebb elalváshoz, gyakori ébredésekhez és a mélyalvás csökkenéséhez vezethet. Nyilván a túl hideg sem ideális, a 15 fok alattit a szervezet reszketéssel próbálja fenntartani a hőmérsékletet, ami szintén zavarhatja a pihenést.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start.

0: Rádió.
1: Köszönöm, hogy a Start Rádiót választotta. Pár pillanat kérdése is. 9 óra lesz, úgyhogy ezzel én mára megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. De persze nem érdemes messzire rohanni, egész nap jó zenék szólnak a hasznos infók mellett. Én pedig holnap reggel 6 órától várom ismételten.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza indul, üd a fedélzeten, hozom a jó zenéket és a kitartást ma is a munkaidő közben. Rádiózzunk együtt, hangerőt a készülékekre és a most érkező zenékre. Szép napot!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nincs kinek elmondani a problémádat? Soha nem beszéltél még róla senkinek, hogy mi nyomja a lelkedet? Dramatológia. Gyula. Első az országban, mert minden dráma orvosolható. Önismeret, pszichodráma, szupervízió, egyéni és csoportos alkalmak Gyulán, a Párfi utca egy szám alatt. Dramatológia. Dramatológia. Ahol szakemberek segítenek neked.
4: Jaj, kedves kim, beállt a hátam, hozd a krémet.
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: 40, 50, egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Háromnapos nyitási tévé és monitor raktár kisöprés szeptember 17-18-19-én a Vidia udvarban. Műszaki diszkont a Vidiából vidd haza.
8: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
9: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
10: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
11: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Jó ötlet, Micike.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

Sok zene és még több a Start Rádión a napiroz a szólítva, néhány érdekesség a mai napi események közül. 1893 éven napján született Szent György Albert, Nobel-díjas orvos és kutató, a C-vitamin felfedezője, illetve 1977-ben megjelent a Fleetwood Mac Rumors című album, amely minden idők egyik legsikeresebb rocklemeze lett, hogy egy picit zeneileg is visszatekintsünk. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lozasszól. Lassan az első óránk a végéhez is ér, de a délelőttből van még egyszer 60 percünk, azt is feltöltjük jó zenékkel. A mai névnaposaink az Editek, nekik nagyon boldog névnapot, jó ünneplést, már én pedig a következő órában is hozom a jó kedvet, mindannyiunknak rádiózzunk együtt.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Startrádió.
1: Sok zene és még több a Startrádión a Napilaza szól. Nem sok erre az egészségünk fókuszban, és természetesen jót tesz, néhány jó zene meghallgatása is, ezért folytatjuk is a zenei sort. Rádiózzunk együtt ebben a 60 percben is.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
2: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Reklámot hallottak.

Sok zene és még több a Start Rádió napilaza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Az őszi hűvösebb reggelek miatt fontos a réteges öltözködés, hogy elkerülhessük a megfázást. Erősítsük az immunrendszerünket friss zöldségekkel, gyümölcsökkel, főként C-vitaminban gazdag ételekkel. Érdemes idén gyümölcsöket fogyasztani, például szilvát, körtét vagy almát. Emellett pedig igyunk sok folyadékot és mozogjunk rendszeresen a szabadban, amíg jó az idő, de utána is jól felöltözve azért érdemes lehet. Jó egészséget!

0: Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazasszól. Ennek a végéhez értünk most el. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt mintegy két órában. Holnap is jövök természetesen, további szép napot és minden jót kívánok.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 16-a szerda, déli 12 óra van. Nemzetközi makett különlegességek érkeznek a hétvégén Békés Csabára. Akadálymentes stúdiószínházzal bővült a Békés Csabai Jókai Színház. Fiatal fotográfusok mutatkoznak be a Csaba Gyöngye új időszaki kiállításán. Új gyalogátkelő épül a Kazinci utcán a Galamb üzletház közelében. Már is mondom a részleteket. A hétvégén ismét Békés Csabára irányul a makettezők figyelme. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ ad otthont a 32. Békés Csabai Nemzetközi Makett Kiállításnak és Versenynek. A rangos elismerést a Körös Makett Klub és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ közösen szervezi. A részletekről kedden délelőtt tartottak sajtótájékoztatót. Forceg Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese kiemelte, hogy az intézmény számára mindig fontos volt a valódi közösségi események támogatása. A kiállítás olyan program, amely a legkisebbektől az idősebbekig mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kínál. A kiállítás a Kulturális Központ legnagyobb termében, az Agórában kap helyet. Szombaton 8 és 18 óra között, vasárnap pedig 8 és 13 óra között várják a látogatókat. Bodó Imre, a Körös Makett Klub elnöke, aki 10 éve vezeti a közösséget, arról beszélt, hogy a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény folyamatosan fejlődik. Mint mondta, a modern világban nagy szabadidő ráfordítást igényel ez a hobbi, de az elkészült alkotások látványa minden munkát kárpótol. Felidézte, hogy régebben lakossági festékekkel és kézi barkácsolással készültek a modellek, ma viszont már komplett iparág, 3D nyomtatás és műgyanta technológia segíti a makettezőket. Az előnevezések alapján több mint 180 munkát regisztráltak, köztük román, szlovák, szerb és horvát alkotásokat is, így garantált a nemzetközi mezőny. A rendezvényen a látványos makettek mellett különleges kísérőprogram is várják az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt előadást tart Takács Géza nyugállományú ezredes MiG-29-es pilóta, valamint egy jelenleg is aktív Gripen pilóta is részt vesz a programon. Bemutatkozik továbbá Los Csaba mezőkovácsházi gyűjtő, aki saját kertjében egy életnagyságú MiG-21-es vadászgépet restaurált. A szervezők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt klubtagról, Nemes Sándorról is, akinek csak nem fél évszázados munkássága előtt emlékasztallal tisztelegnek. Forceg Győző hangsúlyozta, hogy a makettezés és nem csak kikapcsolja a felnőttek gondolatait a rohanó hétköznapokban, edukatív szerepe is van. Türelmet, precizitást és alapos háttérkutatást igényel. A gyerekek számára külön díjazással és makettkészletekkel készülnek, hogy kedvet adjanak a képernyőmentes alkotómunkához. A hétvégi program minden korosztály számára izgalmas élményt ígér, ahol kreativitásból és szenvedélyből ezúttal sem lesz hiány. A Békés Csabai Jókai Színház új akadálymentes játszóhellyel gazdagodott. Elkészült a stúdiószínház, amely 100 fő befogadására alkalmas, és új típusú színházi találkozásoknak ad teret. Az új évad nem csak friss bemutatókat, hanem az épület használatában is érzékelhető változásokat hoz. Ezek közül az egyik legfontosabb az új játszóhely létrejötte. A stúdiószínház szakmai szempontból kedvezőbb adottságokkal rendelkezik elődjénél, és szélesebb közönség számára teszi elérhetővé a stúdiószínházi előadásokat. Herceg T. Tamás igazgató hangsúlyozta, hogy az új tér akadálymentesen lifttel is megközelíthető, ami jelentősen megkönnyíti azoknak a nézőknek a színház látogatását, akiknek gondot okoz a lépcsőzés. Úgy fogalmazott, olyan helységet alakította ki, amely előtt egy tágas fogadótér várja a közönséget, és a színház megújulásának jegyében igyekeznek minden olyan területet korszerűsíteni, ami a művészi és nézői

igények kiszolgálására alkalmas. Tegi Antal főrendező kiemelte, hogy az új stúdió színház a művészi munkához is új lehetőségeket teremt. Az intimebb térben a nézők és színészek közelsége különös hangsúlyt ad a szónak, a tekintetnek, a gesztusoknak és a legapróbb színészi rezdüléseknek. Hozzátette, a játszóhely elsősorban azoknak a produkcióknak ideális, amelyekben a közvetlen kapcsolat a közönséggel az előadás meghatározó eleme. A tér mögött raktárhelyiséget alakítottak ki, az öltözők pedig hamarosan megnyílnak. A színpadot három irányból közelíthetik meg a színészek, ami nagyobb szabadságot ad a rendezőnek is. Az új stúdió színház október 16-án nyitja meg kapuit Móricz Zsigmond Rab oroszlán című művének bemutatójával.

0: Új időszaki kiállítás nyílt a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békés Csabai Evangélikus Gimnázium fotográfus szakán végzett tanulók munkái láthatók október 8-ig. A tárlat a megyeszékhelyi fotófesztiváljának programjához kapcsolódik. Krajcsó László művésztanár elmondta, hogy jó szakmai kapcsolatot ápolnak Imre Györggyel, a Békés Csabai Fotófesztivál ötletgazdájával, aki a Szegye fotós tanára. Hozzátette, hogy a két iskola fotográfus hallgatói jól kiegészítik egymást, hiszen még a BEG-ben a művészeti irányvonal az erősebb, addig a Szegyában a kreatív fotográfia kap hangsúlyt. Bízik abban, hogy az együttműködés a jövőben hagyománnyá válik, és a fejlődő művészeti fesztivál tovább erősíti ezt a kapcsolatot. Az egyik kiállító Rajecki Nikoletta, aki a BEG fotográfia szakán végzett, és jelenleg a Békés Csabai Jókai Színház színi tanházában tanul fénytechnikusként, arról beszélt, különleges érzés számára viszont látni a képeit a falakon. Úgy fogalmazott, hogy az alkotás pillanatában még nem sejtheti, hogy később ennyien látják majd a munkáit, így azok nem csak neki adnak élményt, hanem másoknak is, ami boldogsággal tölti el. A Kazinci utcán a Galambüzletház környezetében lakossági kezdeményezésre új gyalogos átkelőhely létesül. Erről Szarvas Péter polgármester számolt be közösségi oldalán. A beruházáshoz szükséges forrást a közgyűlés már februárban biztosította. Az előkészítés korábban megkezdődött, elkészült az építési engedély és a kiviteli terv is. A gyalogátkelőhely kivitelezéséről a szakbizottság augusztus 14-én tárgyalt, így mostanra elérkezett a megvalósítás időszaka. A polgármester kiemelte, hogy egy újabb forgalmas ponton válhat biztonságosabbá a gyalogos közlekedés. A 3 méter széles átkelő a meglévő járda kapcsolatok felhasználásával épül meg, szükség szerint felújítva és szélesítve azokat. A kivitelezés során akadálymentes járda kapcsolatokat alakítanak ki, az átkelő pedig szabvány szerinti új közvilágítási lámpatesteket kap. A kivitelező már átvette a munkaterületet és megkezdte a munkát, amely a tervek szerint még az ősz folyamán befejeződik. Az egyre forróbb és szárazabb nyarak nem csak a táj arculatát alakítják át, hanem az állatvilágban is változásokat indítanak el. A kardoskúti fehértó környékén például egyre gyakoribbá vált a bordói tücsök, és megjelentek a hangyafarkasok is. A bordói tücsök az Alföldön régóta ismert melegkedvelő faj. A fehértó kiszáradt medrében az utóbbi időben egyre gyakrabban találkoznak vele a szakemberek. A száraz ajzat mély repedései nappali búvóhelyet biztosítanak számára, a forróság is a ragadozók elől, alkonyat után pedig előbújik és ciripálni kezd. Jelenléte jól mutatja, hogy hosszabb száraz időszakok miatt a tómeder átmenetileg a szárazföldi fajok számára is kedvező élőhelyé vált. Figyelemre méltó a hangyalesők családjába tartozó hangyafarkas felbukkanása is. A kifejlett rovar kisi a szitakötőre emlékeztet, lárvája azonban a talajban élő különös ragadozó, tölcsér alakú csapdát készít a laza felszínbe, és annak mélyén várja a hangyákat és más apró ízelt lábúakat. Kardoskúton valószínűleg a lözgyebb helyenkénti felnyílása és a kiszáradó talaj porhanyósabbá válása teremtett számára megfelelő élőhelyet. Bár a Körösmaros Nemzeti Park más területein már ismert a faj előfordulása, Kardoskútról eddig nem volt adat. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyetlen megfigyelés még nem bizonyítja, hogy a faj csak most jelent meg. Lehet, hogy korábban is jelen volt, csak rejtett életmódja miatt nem észlelték. A bordói tücsök gyakori beválása és a hangyafarkas megjelenése egyaránt jelzésértékű. Azt mutatják, a fokozódó szárazság az élővilág minden részletében nyomon követhető, miközben egyes meleg és szárazság kedvelő fajok számára új lehetőségeket teremt, a nedvesebb körülményekhez kötődő élőlények élőhelyei viszont beszűkülhetnek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd, te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Bátran kérjék kedvenceiket, legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Én egyébként Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Eszter kérésével indulunk, ő pedig a családjának szeretne küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, hogy nagyon-nagyon szereti őket.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Jaj, kedves kint, beállt a hátam, hozd a krémet!
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene is, még több benne, pedig kíványság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Gábor kérésével megyünk most tovább, ő pedig a munkatársainak szeretne küldeni egy pörgős dalt. Már túl vagyunk a hét felén, úgyhogy ezt a dalt küldöm mindenkinek egy kis délutáni feltöltődéshez.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, Zsuzsa vagyok, és a barátnőimnek szeretnék küldeni egy dalt. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.
2: Csak

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma szeptember 16-a. Szerda van, sok boldogságot kívánunk Edith nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Richard Marx, amerikai zenész, de ma ünnepel Saj Gál Erika, magyar színésznő, és szintén ma ünnepel Péter Remek, szlovák származású magyar énekes is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: a Stolt Rádió sok zene, és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Egy hidegfront érkezik északnyugat felől, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és az említett tájokon helyenként kisebb esőzápor is kialakulhat, néhol zivatar sem kizárt. Az ország keleti-délkeleti harmadán viszont még csak napsütésre számíthatunk. Nyugat felől egyre több felé fordul északnyugatira, északira a szél, melyet élénk erő széllökések kísérhetnek, de késő délutánig a keleti tájokon még a délnyugati szél lesz élénk. Holnap napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. 18 és 30 fokot mérhetünk, nyugaton, északnyugaton számíthatunk a hűvösebb időre.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 16-a, szerda van, nézzünk egy-két érdekességet a nagyvilágból. Például 26 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött meg a 27. újkori nyári olimpia Sydneyben. A magyarok ausztráliai teljesítményével sokan elégedetlenek voltak, többen úgy vélték, hogy sok aranyúszott el apróságok miatt. Azonban így is sikerült 8 bajnoki címet, valamint 8 ezüst és 3 bronzérmet begyűjteniük sportolóinknak. 48 évvel ezelőtt ezen a napon Budapesten automata levélirányító gépsort helyeztek üzembe, és még egy érdekesség, 56 évvel ezelőtt ezen a napon Jimi Hendrix utoljára lépett fel egy dal erejéig közönség előtt. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Dramatológia. Gyula.
4: Dramatológia. Gyula.
3: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
5: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
6: Minek az?
7: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
8: 40, 50, egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Háromnapos nyitási tévé és monitor raktár kisöprés szeptember 17-18-19-én a VDA udvarban. Műszaki diszkont a VDA-ból vitt haza.
9: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címerállata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere?
0: Sportrádió.
1: És még több.

Park Radio, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Az optimizmus az a hit, ami elvezet a sikerhez. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sokat nevet, sokat nevet.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra, ez a Start, a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom Szandrától a High High High-t, aztán Emily Sandy, Emily a tétet a Next to Me-vel, később pedig egy olyan dal jön, amit már az első dallamokból könnyen felismerhetsz. Itt lesz Mike Oldfield és a Mulan Shadow, amelynek igen érdekes a háttere, a dalszöveget és a hangulatát erősen meghatározta Mike Oldfield rajongása a klasszikus horrorfilmek iránt, a dalszöveg pedig egy tragikus, filmszerű történetet mesél el, Maggie Reilly hangja pedig annyira összefort már a dallal, hogy ma

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellis Jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
8: Start Rádió.
0: És még több.

tart a 98.4-en, szeptember 16-a van, a mai napon az Editek és a Cipriánok ünneplik névnapjukat. Az Edit nőnév germán, angol száz eredetű és két elemből tevődik össze. Az első elem alakjának és jelentésének kétféle magyarázata is ismert, az egyik szerint az Ed jelentése birtok, örökség, vagyon, a másik szerint gazdag, boldog, a Dit utótag pedig a harc és háború jelentésű. A Ciprián latin eredetű férfi név jelentése ciprusi, a női változat a névnek a Cipriának. Kedves Editek és kedves Cipriánok, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvos nevezi ki az országos mentőszolgálat élére Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A nyílt pályázaton nyertes szakember feladata a szervezet teljes megújítása, a kiérkezési idők csökkentése, a járműpark fejlesztése, valamint a mentők életpálya modelljének kidolgozása lesz. Az új főigazgató, aki nyár óta megbízott vezetőként irányította a szervezetet, 5 évre kapta meg megbízatását. Megnyílt a közmédia megújulásáról szóló társadalmi egyeztetés 3. fejezete a közhang.hu oldalon. Radnai Márk kormánybiztos tájékoztatása szerint a lakosság most saját műsorötleteket hozhat létre, szavazhat mások elképzeléseire és jelezheti, mely korábbi műsorokat látná szívesen újra a képernyőn. A konzultáció célja, hogy a propaganda helyett a társadalmi igényeknek megfelelő, közös értékeket teremtő közszolgálati média jöjjön létre. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben. A Nemzeti Filmintézet döntőbizottsága által kiválasztott számos hazai és nemzetközi elismerések

0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
1: 4 óra volt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Arecki Zoltán vagyok. Ez az óra többféle hangulatot tartogat. Jön Billy Idol a Donnie Duggan-nal, érkezik az Underdog Project a Summer Jam-mel, később pedig az Erasure egyik örökzöldje, a Sometimes is beköszön. Rokkosabb kezdés, nyárias hangulat, aztán egy nagy adag szinti pop, jó kis zenei kör. A Summer Jam érdekes módon nem teljesen új dallamként született. A dal alapját egy 90-es Eurodance felvétel az Underdog Project korábbi munkája adta, miközben a legismertebb változat a 80-as évek végének és a 90-es évek elejének hangulatát idéző dallamokra épít. Talán éppen ezért olyan könnyű vele egy pillanat alatt nyárias hangulatba kerülni. Hogyha írnál nekünk, akkor a starterradio.hu-n vagy SMS-ben a 0-22-21-21-20-as számon megteheted, és akkor indul az óra. Elsőként Billy Idol jön itt a Starton a Donnie Duggan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet!
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár!
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak.
10: Sok a zene, és még több.
11: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Holnap gyengén felhős napos időre számíthatunk, helyenként előfordulhat azonban eső, zápor. Hajnalban 13, míg holnap délután 28 fokra számíthatunk.

0: Sportrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csabán a Gyulai-úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Ismeretlenek feltörték az ukrán pénzszállítók ügyvédjének e-mail szervereit. Horváth Lóránt a közösségi oldalán figyelmeztetett, hogy senki ne nyissa meg az irodájától érkező leveleket. Az ügyvéd tájékoztatása szerint a szükséges intézkedéseket már megtették az adathalászat ellen. A szakember képviseli azt a 7 ukrán állampolgárt, akiktől márciusban több 10 millió dollárt és eurót, valamint 9 kg aranyat foglaltak le a hatóságok az M0-ás autóúton. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelem megerősítését célzó törvényjavaslatot, amely 6 jogszabályt módosítana a fiatalok védelme érdekében. A javaslat felgyorsítja a kórházban maradt gyermekek elhelyezését, kitiltja a közterületekről a félelmet és szorongást keltő politikai és kereskedelmi hirdetéseket, valamint szigorítja a média szolgáltatókra vonatkozó korhatáros szabályokat. A kormány emellett előkészíti a szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó két lépcsős bérrendezését is. Megkezdte munkáját Rózsán és Sát Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal új elnöke. A több mint 25 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakember célja, hogy a jogkövető adózók számára a lehető legegyszerűbbé tegye a kötelezettségek teljesítését. Az adóhatóság az átlátható és kiszámítható működés mellett továbbra is határozottan és következetesen lép fel az adó elkerüléssel és a csalásokkal szemben. Megszűnt a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása, az intézmény pedig ideiglenesen bezárt. Jelentette be Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a múzeum a kiállítás tartalmi átvilágításáig és a jogi feltételek tisztázásáig zárva tart. Az intézmény még az idei évben újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nincs kinek elmondani a problémádat? Soha nem beszéltél még róla senkinek, hogy mi nyomja a lelkedet? Dramatológia. Gyula. Első az országban, mert minden dráma orvosolható. Önismeret, pszichodráma, szupervízió, egyéni és csoportos alkalmak Gyulán, a Párfi utca egy szám alatt. Dramatológia. Dramatológia. Ahol szakemberek segítenek neked.
3: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

Rádiózás tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 101 éve született B.B. King, amerikai blues gitáros énekes szerző, aki még 89 éves korában is fellépett. 1927-ben, vagyis ma 99 éve született Peter Falk, Emmy és Golden Globe díjas amerikai színész. 1953-ban a mai napon született Ler István, magyar rockzenész, a V-motorok tagja. 70 éve született David Copperfield, bűvész, illúzionista. 77-ben, 49 éve autóbalesetben elhunyt Mark Bolan, a T-Rex zenekar frontembere, és 1972-ben slágerlistás lett a Temptation zenekar legismertebb száma, a Papa Was a Rolling Stone.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békésebán a Gyulajöti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Csak úgy, mint kevermesen a Batonyai úton, ahol útszűkületre kell számítani, emiatt jó utat!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, ez a Start, a 98.4-en. Én Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában is többféle zenei világ találkozik. Itt lesz a Tears for Fears, az Everybody Wants to Rule the World-el. Utána Coldplay érkezik az Up and Up-pal, később pedig Alice Cooper és a Poison is megszólal. Három nagyon különböző hangulat, de mindegyiknek megvan az a saját karaktere, amit néhány hang után már könnyű felismerni. Az Everybody Wants to Rule the World különlegesség, hogy a címe ellenére a dal nem egyszerűen a hatalomvágy története. Roland Orzabal és Sean Stanley inkább a világpolitikáról, a bizonytalanságról és arról írtak, hogy milyen furcsa vágy az, amikor mindenki irányítani szeretne. A zene viszont annyira könnyed és dallamos lett, hogy elsőre talán észre sem vesszük, mennyivel komolyabb a mondani valója. Jöjjön tehát a Tears for Fears, itt a Start, már is szól az Everybody Wants to Rule.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címerállata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Domtéren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
2: 40, 50, egyes készülékeknél akár 60% kedvezmény. Háromnapos nyitási tévé és monitor raktár kisöprés szeptember 17-18-19-én a VDA udvarban. Műszaki diszkont a VDA-ból vidd haza.
3: Jaj, kedves kint, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
7: Start Rádió.
0: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Történelmet írt két magyar finomság. Hivatalosan is hungarikum lett a tepertős pogácsa és a becsési savanyú káposzta, ezzel pedig kereken 100-ra nőtt a hungarikumok száma. A bejelentést az Agrárminisztérium tette közzé, Nagy István miniszter pedig meg is indokolta, ezek az ételek nem csak finomak, hanem a magyar identitás részei is. A tepertős pogácsa a magyar sós sütemények királynője. Ott van lakodalomban, foci meccsen, nagymama konyhájában, és persze ott, ahol csak egyet eszem, aztán lesz belőle 15. A becsési savanyú káposzta pedig generációkon át öröklődő sváb recept alapján készül, tele C-vitaminnal, karakterrel és azzal a bizonyos csípős, savanykás boldogsággal. Nincs rendes töltött káposzta nélküle, és ha már értékek, a magyar értéktár is bővült, immár 164 nemzeti kincs szerepel benne. Például bekerült az Ulti kártyajáték és a legendás magyar csodakanca kincsem is, aki veretlen maradt a pályán. Szóval mostantól hivatalos, amikor pogácsát majszolunk savanyú káposztával, épp egy darabka a nemzeti örökséget fogyasztunk.

98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 105 milliárd forintos túlárazás gyanúja miatt tett feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közlése szerint az előző kormány a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek adta volna át a szakaszt 149 milliárd forintért, miközben az eddigi üzemeltető 44 milliárdért vállalja a munkát 11 évre. A minisztérium átadta a bizonyítékot szolgáló dokumentumokat az ügyészségnek, míg a Fidesz tagadja, hogy döntés született volna a koncesszió átadásáról. Kiáll a munkavállalói mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal, és visszautasítja a dolgozóit érő fenyegetéseket. Unger Anna, a szervezet elnöke hangsúlyozta, ha konkrét megfélemlítés éri a munkatársakat, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A nyilatkozat előzménye, hogy Orbán Viktor és Tuzson Bence felelősségre vonással és az adatok nyilvánosságra hozatalával fenyegetőzött, amire válaszul Magyar Péter arra figyelmeztetett, hogy a hivatalos személy elleni erőszak szabadságvesztéssel büntetendő. Komolytalannak nevezte a Fidesz frakció Orbán Anita külügyminiszter feljelentését, amelyet Szijjártó Péter korábbi repülőgép használatai miatt tett. A képviselőcsoport szerint a külügyminiszteri utazások mindenben megfeleltek a kormányrendeletnek, és a külpolitikát példás hatékonysággal szervezték. Márkizai Péter és a Mindenki Magyarországa Néppárt minden választáson el fog indulni a jövőben. A hódmezővásárhelyi polgármester bejelentette, hogy pártja a 2029-es Európa Parlamenti és a 2030-as országgyűlési választásokon is megméretteti magát. Bár a Tisza kormány támogatójának tartja magát, a politikus hangsúlyozta, a Fidesz leváltása mellett a fideszes módszereket is meg kell szüntetni az országban.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. Még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Dunai Zsolt, X-Men, tetováló művész, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: De mégis mi lehet ennek az oka? Tehát, hogy a magyar klubkultúra az haldoklik, vagy az emberek hozzáállása nem olyan, mint a külföldieké?
3: Hát nagyon sok összetevője van annak, hogy sikeres a rendezvény, vagy nem. Tehát itt lehet az, hogy környékben például volt fesztivál, akkor lehet, hogy olyan helyen szervezték, ahol nekik nincs meg a célközönségük, tehát Budapesttől mondjuk távol volt. De Budapesten ugyanezt megszervezzük egy másik helyen, akkor valószínűleg itt teltházas lett volna, vagy egy nagyobb, jóval nagyobb helyszínen is sokkal többen részt vettek volna. Szerintem kicsit kiesett pedig amúgy elmondom, hogy Pest és Balaton közötti területen volt, hogy magánbirtokon, de szerintem nagyon jó meg volt minden csinálva, tehát nagy hangzásban, fellépők, reklám is, én láttam folyamatosan, jó reklámja volt szerintem. Nem tudom, a szálak egy kicsit elakadtak. Meg az, hogy tényleg ez egy progresszív house jellegű, meg organic house jellegű rendezvény volt, és én sem értettem, hogy mi van. Voltak sokan, meg nagyon jó társaság volt, egy kultúrát, közönség, meg stb., de valahogy arra számítottam, hogy azért mondjuk kétszer ennyi ember lesz ott, hogy mi lehetett az szerintem, akik jobban értenek a rendezvény szervezéshez, lehet, hogy jobban meg tudnák mondani. Én azért nem vagyok ebben annyira profi, vagy nem csináltam még annyi magánrendezvényt. Na mindegy, nem is lényeges.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Beszéljünk így a nyárról, az idei nyárról. Én azt vettem észre, hogy eléggé sok helyen megfordultál, és most nyilván helyeket nem mondunk, csak településeket, illetve körülírjuk, hogy mi merre. Voltál konkrétan egy olyan gyulai helyen, nem szórakozó hely, hanem egy ilyen kis presszó, ami ott van valahol a belváros környékén, és annyit tudni kell erről a helyszínről, hogy elsősorban inkább ilyen élőzenés, koncertes nyári helyszín, és ott legnagyobb megdöbbenésemre felbukkant az X-Men Zsolti Organic House szettel. Tehát egy teljesen olyan közegbe, ami előtte olyan zenét még sose látott. Ez az ötlet, ez hogy jött neked, hogy oda bepróbálkozzál egy ilyen rendezvénnyel, vagy egy ilyen estével?
2: Az a baj, hogy röviden nem tudok beszélni ezt.
1: Nem baj,
2: az, nagyon az sok minden történt. Ugye a Remember-ök által rengeteg, de nagyon sok megkeresés érkezett ilyen-olyan rendezvényre, bárra, szilveszter, műfázdiszkó, stb. És gyakorlatilag ott ugye minden zenei igényt ki kell szolgálni. Na most egy kicsit így már sok év DJ-zés után úgy mondtam mindenkinek, hogy megvilágosodtam. Tehát egyik nap úgy keltem föl, hogy valahogy nem szeretném ezt csinálni tovább. Tehát ez, hogy úgy jövök haza egy rendezvényről, hogy depressziós vagyok, és sokszor felmerült bennem még a DJ-zés közben az adott rendezvényen, hogy ott állok, és így úgy éreztem, hogy föltettem magamnak a kérdést, hogy mit keresek itt?
1: Tehát, ez hogy is amikor ismerős,
2: már
1: ismerős.
2: Mindenkinek meg akarunk felelni mindenféle szinten, mindenféle zenei stílusba, és van az a szint, amikor már nem érzem azt, hogy nekem szükségem van arra, hogy én úgymond meglegyek alázva, úgy jöjjek el egy zenélésből, hogy nem tesz már boldoggá, és a többi. Most nyilván aki ebből él, vagy rendezvény DJ, vagy lakodalmas DJ, vagy ilyesmi, az egy más kategória, mert ők ugye ezért jó nagy fizetést kapnak jó esetben, és akkor úgy van vele, hogy ha jó, legalább meg lettem fizetve, akkor berakom a nótármérit is, most a mérire gondolok, hogy bármilyen, tehát ilyen zenei stílus, olyan zenei stílus, tehát senkit nem szeretnénk megsérteni, hanem hogy a zenei stílusok teljes káoszát lejátsza, azért mert fizetést kapna. Most én ebből meg most úgy keltem föl egy nap pár hónappal ezelőtt, hogy mikor sokadik ilyen fellépésen vagy zenélésen túl voltam, hogy tehát nem szeretném ezt csinálni, hogy depressziós leszek egy zenélés után. És akkor eldöntöttem, hogy én egyébként már a 10-20 éve ezelőtt is ez a progresszív, organik, tech house, ezek benne voltak a lelki világon, vagy csak ezeket úgy csináltam, hogy lement az esti zenélés, ahol a mainstream diszkót lejátszottam. Jelzem úgy, hogy mindig próbáltam előremutató zenéket is beilleszteni a szetbe, tehát nem csak a biztosra mentem a biztos lágerek, hanem próbáltam úgy zenélni, hogy legyen egy kicsit előremutató, vagy szerveztem olyan tematikájú bulikat, amik előremutatóak zeneileg, tehát hogy ne csak a slágereken belül mozogjunk. Tehát régen is bennem volt ez, hogy ezeket az organik, progresszív, tech house stílusokat ugye lement az esti zenélés, és reggel, mikor hazaértem, akkor hajnalban ilyen jellegű mixeket csináltam saját szórakoztatásra, és akkor azt feltöltögettem ide-oda, meg elküldtem ismerősöknek, tehát bennem volt ez a zenei világ, csak nem tudtam ebbe kiteljesedni. És akkor most 2026 eljött, és úgy éreztem, hogy nekem ezzel az irányjal kell egy kicsit mozogjak, illetve ugye körbenéztem itt Békés megyében, és én szeretek úgymond szembe menni egy kicsit az árral, szokták ezt másképp is nevezni.
1: Igen, hogy
2: széllel szembe. Gondoltam egy nagyot, hogy valahogy ezt a zenei stílust, vagy ezt a kiteljesedést, meg szeretném mutatni itt a környékbeli szórakozóhelyeken, vagy akár egy pubnak a teraszán, vagy akár holahova, ahol erre igazából lehetőséget adnak a tulajdonosok. Ugye egy Békés Csabán már többször is kaptam lehetőséget, és a gyulai helyszín az pedig úgy jött, hogy ugye néha, amikor időt szánok a kapcsolatomra, akkor sétálgattunk sokat Gyulán, és én ezt a helyszínt már többször kinéztem, és mondtam is a barátnőmnek, hogy ez annyira hangulatos ez a helyszín, hogy itt jó lenne valamit csinálni, mert el tudom képzelni, hogy ez a zene is stílus valahogy összepasszol ezzel, amit szeretnék képviselni, és akkor én most kitaláltam egy pár hónapja, hogy én egy missziót hajtok végre egy Békés megyébe, és az a célom, hogy minél több embernek megmutassam ezeket a zenéket, ezeket a zenei stílusokat, hogy egy az, hogy ugye léteznek ilyenek. Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a fiatalok még nem ismerik, az idősebbek pedig már majdnem, hogy elfelejtették, hogy léteznek ilyen zenék. Ez azért is van, mert nagyon sok évig nem játszottak itt a helyi DJ-k ilyen jellegű zenéket, valahogy feledésbe merült. Annak idején voltak azért erre szerveződések, még a Frisky Sound által, meg még a Frosték által, a Synthetic Technology és ilyen hasonló jellegű rendezvények, de valahogy ugye ezek egyszer csak így megszűntek, úgy ahogy, mert azért néha-néha még felbukkannak ők, de gondoltam, hogy egy kicsit én is beszállok ebbe a
1: buliba,
2: hogy megmutassam az embereknek azt, hogy léteznek ilyen zenék, hogy lehet átadni érzéseket a zenék által, és úgy tűnik, hogy volt is erre igény, mert mindig minden fellépés után nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, úgy a szervezők által, úgy a közönség által, meg nagyon sok mindenkivel megismerkedtem, nagyon sok mindenki oda jött gratulálni. Meg hát maradjunk abba, hogy a szórakozási szokások is megváltoztak, most már nem állnak föl csak úgy táncolni az emberek, hanem inkább ülve hallgatják, élvezni élvezik, de valahogy már nem annyira nyitottak arra, hogy na felugrok és akkor táncolok, hanem inkább csendben hallgatják, elismerik a munkát, mert minden alkalommal megtapsoltak, megköszönték, tényleg pozitív visszajelzések voltak, majdnem, hogy egytől egyig minden helyszínen, ahol sikerült előadnom ezeket a DJ-szetteket, úgyhogy nekem ennyi volt a célom igazából, hogy terjesszem az igét, úgymond, és hogy megismerjék az emberek, és egyébként nagyon örültek neki, például Pont Gyulán a fiatalok, nagyon élvezték ezeket a zenéket.
1: Tehát, igen, ott meg nincs is szórakozó hely, hogyha jól tudom.
2: Igen, hát hivatalos szórakozó, erről nem tudok én sem. Egyébként meg maga a helyszín érdekes volt, hogy eleve egyáltalán lehetőséget kaptam, hiszen ott csak zenekarok szoktak fel, igen. És én voltam az első DJ, aki zenélt, de hál' Istennek nagyon jól fogadtak, meg a szervező is nagyon rendes volt, már az elején érezhető volt, hogy lát benne fantáziát, és utána, amikor az első alkalommal zenéltem, akkor mondta is egyből, hogy hát ez nagyon jó volt, mindenki jött oda gratulálni, meg hogy ez nagyon jó, ez kell ide, ki ez az ember, és akkor írjad befele még 3 alkalmat. Egyből így a nyáron azon a helyszínen 4-szer tudtam részt venni.
1: Jani egyébként nyitott, innen is üdvözöljük, igen.
2: Köszönjük szépen, meg köszönöm a gyulaiaknak is, meg nyilván a szervezőnek, hogy lehetőséget adott, meg a tulajdonosnak is. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
3: Start Rádió.
1: Sok zene!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
1: Mert

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédo Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Έτσι ποντάζει λίγο.
1: Τόρτ Ράδιο

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 16-a szerda, déli 12 óra van. Nemzetközi makett különlegességek érkeznek a hétvégén Békés Csabára. Akadálymentes stúdiószínházzal bővült a Békés Csabai Jókai Színház. Fiatal fotográfusok mutatkoznak be a Csaba Gyöngye új időszaki kiállításán. Új gyalogátkelő épül a Kazinci utcán a Galamb üzletház közelében. Már is mondom a részleteket. A hétvégén ismét Békés Csabára irányul a makettezők figyelme. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ ad otthont a 32. Békés Csabai Nemzetközi Makett kiállításnak és versenynek. A rangos elismerést a Körös Makett Klub és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ közösen szervezi. A részletekről kedden délelőtt tartottak sajtótájékoztatót. Forczek Győző, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ igazgató helyettese kiemelte, hogy az intézmény számára mindig fontos volt a valódi közösségi események támogatása. A makett kiállítás olyan program, amely a legkisebbektől az idősebbekig mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kínál. A kiállítás a Kulturális Központ legnagyobb termében az Agórában kap helyet, szombaton 8 és 18 óra között, vasárnap pedig 8 és 13 óra között várják a látogatókat. Bodó Imre, a Körös Makett Klub elnöke, aki 10 éve vezeti a közösséget, arról beszélt, hogy a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő rendezvény folyamatosan fejlődik. Mint mondta, a modern világban nagy szabadidő ráfordítás igényel ez a hobbi, de az elkészült alkotások látványa minden munkát kárpótol. Felidézte, hogy régebben lakossági festékekkel és kézi barkácsolással készültek a modellek, ma viszont már komplett iparág, 3D nyomtatás és műgyanta technológia segíti a makettezőket. Az előnevezések alapján több mint 180 munkát regisztráltak, köztük román, szlovák, szerb és horvát alkotásokat is, így garantált a nemzetközi mezőny. A rendezvényen a látványos makettek mellett különleges kísérőprogramok is várják az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt előadást tart Takács Géza nyugállományú ezredes MiG-29-es pilóta, valamint egy jelenleg is aktív Gripen pilóta is részt vesz a programon. Bemutatkozik továbbá Los Csaba mezőkovácsházi gyűjtő, aki saját kertjében egy életnagyságú MiG-21-es vadászgépet restaurált. A szervezők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt klubtagról, Nemes Sándorról is, akinek csak nem fél évszázados munkássága előtt emlékasztallal tiszteleknek. Forczek Győző hangsúlyozta, hogy a makett és nem csak kikapcsolja a felnőttek gondolatait a rohanó hétköznapokban, edukatív szerepe is van. Türelmet, precizitást és alapos háttérkutatást igényel. A gyerekek számára külön díjazással és makett készletekkel készülnek, hogy kedvet adjanak a képernyőmentes alkotómunkához. A hétvégi program minden korosztály számára izgalmas élményt ígér, ahol kreativitásból és szenvedélyből ezúttal sem lesz hiány. A Békés Csabai Jókai Színház új akadálymentes játszóhellyel gazdagodott. Elkészült a stúdiószínház, amely 100 fő befogadására alkalmas, és új típusú színházi találkozásoknak ad teret. Az új évad nem csak friss bemutatókat, hanem az épület használatában is érzékelhető változásokat hoz. Ezek közül az egyik legfontosabb az új játszóhely létrejötte. A stúdiószínház szakmai szempontból kedvezőbb adottságokkal rendelkezik elődjénél, és szélesebb közönség számára teszi elérhetővé a stúdiószínházi előadásokat. Herceg T. Tamás igazgató hangsúlyozta, hogy az új tér akadálymentesen lifttel is megközelíthető, ami jelentősen megkönnyíti azoknak a nézőknek a színház látogatását, akiknek gondot okoz a lépcsőzés. Úgy fogalmazott, olyan helységet alakítottak ki, amely előtt egy tágas fogadótér várja a közönséget, és a színház megújulásának jegyében igyekeznek minden olyan területet korszerűsíteni, ami a művészi és nézői igények kiszolgálására alkalmas. Antal főrendező kiemelte,